0: Hip-hop, R&B.
1: Okay. Okay, rendben. Kaja. Rockstar vagyok, ez az életmenetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz.

0: az arcomra, aha.
1: Nagy a seggel, haja barna, szét van varva, én adom, ő is adja.
0: Gyere, ülj rá az arcomra.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Szigorú elszámoltatást ígért a kormányfő, lebuktak a netes cipő eladók, újabb madarak kaptak nyomkövetőt, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít, létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felsőkor határát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és az egyensúlyok rendszere sérüljön. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Akár több millió forint is lehet a büntetés. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további, az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket, ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Átugarták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla.
1: Ma is nagyon melegünk lesz, marad a forróság és a nagyon magas UVB-sugárzás. Délpesten érkezhet kisebb eső, a légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, akár 36 fokot is mérhetünk. Keleten lesz élénk a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsi csíkok, óvat.

0: a safe that I don't even wear.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
2: Átfogó alkotmányozás indulhat szeptembertől. Betilthatják a cirkuszi fóka műsort. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Önök Gál Ildikót hallják. Népszavazással erősítené meg a kormány az új alkotmányt. Erről is beszélt a miniszterelnök a parlament tegnapi rendkívüli ülésén. A kabinet szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indít, amelybe a teljes magyar társadalmat bevonná. A kormányfő arról is beszélt, az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódjáról az országgyűlés döntene. Betilthatják egyes vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Erről kezdődött társadalmi egyeztetés. Az élő környezetért felelős minisztérium tette közzé a kormányrendelet módosítását, amelyet a jövő hétfőig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A tervezet szerint tilos lesz a porondon szerepeltetni, egyebek mellett zsiráfot, vízilovat, pókát, medvét, kengurut és elefántot. Kivételt képeznek a háziasított tülkös szarvúak, a házi sertés, a kutya, a házi macska, a házi görény, a házi Ziló és a szamár. Elkezdődött a vakáció, zajlanak az ingyenes nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyerekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A diákok részt vehetnek koncerteken, hagyományőrző, valamint digitális kompetencia és mozgásfejlesztő foglalkozásokon, ügyességi játékokon, továbbá ismeret terjesztő előadásokon. Elindult a katolikus Caritas nyári táboroztatási programja is. A szervezet az ország több pontján több ezer gyereket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
3: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni.
2: Ma is sok napsütés ígérkezik, csapadéknak nagyon kicsi az esélye. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Hajnalban 14-21, délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, marad a kánikula, akár 36 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper keddet mindenkinek a mikrofonnál, Erpi. Eljött egy újabb nap és egy újabb szép reggel, csapjunk bele a következő 4 órába, amivel indítom a Mát, ez egy jó kis hazai trió, Dash, Youngfly, Azaria 3-asa és pörög tőlük a Backpack. Mindenkinek szuper reggel, ezzel a dal indulunk ma, itt a 96 Bass

hallgatni Bass FM Rap Hip Hop R&B 2023. június 1-én droppolt, úgyhogy alapvetően egy bulis nyári dalnak készült. 24,5 millió feletti megtekintéssel érkezik a Valmár duója és a Playboy, egy jó kis klip, ahol trollkodnak az esküvön, a hangulat pedig magával ragadó. Ezzel megyünk tovább, itt a 96 Bass FM-en.

0: The queen, we're the queen.
1: Rap, hip-hop.
2: Megyünk tovább két hazai előadóval, az egyik Pifu, a másik pedig Marics Peti, és hát rengeteg huncut, elrejtés, üzenet és információt találta a következő dalban. Nagyon-nagyon népszerű, nagyon szerették a párosnak ezt a dalát, érkezik.

0: Tőlük a Schwindler. Itt a 96.4 Beats FM-en, és ez speciálba az anyukáknak.
1: Itt egy tüdök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
3: Szigorú elszámoltatást ígért a kormányfő. Lebuktak a netes cipő eladók. Újabb madarak kaptak nyomkövetőt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít, létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felsőkor határát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és az egyensúlyok rendszere sérüljön. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Akár több millió forint is lehet a büntetés. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további, az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
4: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla.
3: Ma is nagyon melegünk lesz, marad a forróság és a nagyon magas UVB-sugárzás. Délpesten érkezhet kisebb eső, a légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, akár 36 fokot is mérhetünk. Keleten lesz élénk a szél.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen!
2: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik egy extrém hölgy. A dalai, illetőleg a videóklipjai mindig sokkolják a közönséget, de talán pont ezért szeretik, de azért van lelke legbelül. Ilyen Doja Cat, Agora Hills itt a Bass-en.

0: Millás közlekedés.
1: Kellemes reggelt és szép napot mindenkinek. Árpi vagyok, kezdjük a napot a hírekkel. Már is mondom a közlekedési részleteket. Napközbeni lezárásra kell készülnötök a 11. kerületben Újbudán, az Ildikó utcában, amely közelesik az Ildikó térhez. Ez az info mindenképpen jól jöhet. Jön Azaria Des duója, és érkezik a Habibi. Itt a 94 Visszafemen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: A lengyelek, a brazilok és a kanadaiak nagyon beérezték a következő dalt. A lengyeleknél platina, a braziloknál szintén platina, és Kanadában háromszoros platinás minősítést ért el a következő indiai csapat. Mindemellett a UK Asia Music első helyét is elhozták, illetőleg a UK Hip Hop R&B listán a második helyen nyitott. Bőven 300 millió fölött érkezik Hanuman Kind Call Me kombója és a Big Dogs. Nagy szakítja az arcot, hangerült fel.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Átfogó alkotmányozás indulhat szeptembertől. Betilthatják a cirkuszi fóka műsort. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok. Önök Gál Ildikót hallják. Népszavazással erősítené meg a kormány az új alkotmányt. Erről is beszélt a miniszterelnök a parlament tegnapi rendkívüli ülésén. A kabinet szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indít, amelybe a teljes magyar társadalmat bevonná. A kormányfő arról is beszélt, az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódjáról az országgyűlés döntene. Betilthatják egyes vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Erről kezdődött társadalmi egyeztetés. Az élő környezetért felelős minisztérium tette közzé a kormányrendelet módosítását, amelyet a jövő hétfőig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A tervezet szerint tilos lesz a porondon szerepeltetni, egyebek mellett zsiráfot, vízilovat, pókát, medvét, kengurut és elefántot. Kivételt képeznek a háziasított tülkös szarvúak, a házi sertés, a kutya, a házi macska, a házi görény, a házi Zilló és a szamár. Elkezdődött a vakáció, zajlanak az ingyenes nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-áig több mint 40 000 kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyerekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A diákok részt vehetnek koncerteken, hagyományőrző, valamint digitális kompetencia és mozgásfejlesztő foglalkozásokon, ügyességi játékokon, továbbá ismeretterjesztő előadásokon. Elindult a katolikus Caritas nyári táboroztatási programja is. A szervezet az ország több pontján több ezer gyereket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
2: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni.
1: Ma is sok napsütés ígérkezik, csapadéknak nagyon kicsi az esélye. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Hajnalban 14-21, délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, marad a kánikula, akár 36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

0: Pénzközlekedés.
1: Kitűnő kedvet minden bészesnek, és csak óvatosan a kilométerek során. Elpi vagyok, már is mondom a részleteket. Egyirányosításra kell készülnötök a 11. kerületben, a Kánai úton. Ez közelesik viszonylag az MLS székházhoz, úgyhogy ha itt van dolgotok, erről hasznos, hogyha tudtok. Jön Rihanna Drake duója, What's My Name, itt a 96 Bészefemen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy pedigrés alkotás. MTV Video Music Awards 2025-ös legjobb Afrobeats elvitte, legjobb koreográfia jelölve, All Africa Music Awards 2026 az év dala jelölve, illetőleg a legjobb afrikai dancehall-ra is jelölve, valamint 2026-ban a legjobb afrikai előadások közül elvitte a Grammy-t, Yen Tyla és a Push to Start. Itt a 96.4 BSFM.

0: Megközelítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Nem drágult a kötelező felelősségbiztosítás. Speciális kocsit kaptak a mentősök. Gyérítik a szúnyogokat. A mikrofonnál Gál Ildikó. Olcsóbb lett a kötelező felelősségbiztosítás. Az egyik nagy biztosítási portál adatai szerint 23%-kal több szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve, az átlagdíjak 9%-kal 49.000 forintra csökkentek az első fél évben. A KGFV mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a cégnél, január és június között 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170.000 forintot. Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Budapesten, a harmadik kerületben. Egy házteraszán találtak rá egy vérző nőre, akit a mentők gyors beavatkozása ellenére sem lehetett megmenteni. Az egyenruhások a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, őt kórházba vitték. A BRFK vizsgálja a tragédia körülményeit. Tömeges baleseteknél és katasztrófáknál bevethető járművet adott át a Magyar Vöröskereszt a mentőszolgálatnak. A speciális kocsi képes akár nehéz terepviszonyok között is a megfelelő helyre vinni a mentősöket és a szükséges orvosi eszközöket. Az átadáson elhangzott, a két szervezet több mint 100 éve segíti az emberi élet és az egészségvédelem ügyét, emiatt is bíznak az együttműködés kiszélesítésében. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra, autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető, hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
2: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást.
1: Folytatódik a szúnyogírtás. Baranyában, Békésben, Csongrád Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pestvár megyében is biológiai gyérítést végeznek. Egyelőre nincs invázió, a legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval, esetenként csónakkal megközelítve kezelik, a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Ma is nagyon melegünk lesz, marad a forróság és a nagyon magas UVB-sugárzás. Délpesten érkezhet kisebb eső, a légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, akár 36 fokot is mérhetünk. Keleten lesz élénk a szél.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

kikopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fight.

0: Közlekedés.
1: Kiváló keddet és balesetmentes közlekedést egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Lezárásra kell készülnötök a 13. kerületben, a Turzó utcában, amely a Visegrádi utca, illetőleg a Hegedűs-Gyula utca közti szakaszon értendő. Ez az info mindenképpen jól jöhet a közlekedés folyamán. Jön Cardi B, Enough Miami, az egyik kedvenc dalotok itt a 96-in Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620, 96-4,

0: 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beats FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A Csepel Plázában rólad szól a nyár. Már 5000 forintos vásárlással megnyerheted a 2,5 millió forint értékű Ithaka álomutazást oda, ahová csak szeretnéd. Vagy egy Samsonite bőröncettet. Sőt, ha a helyszínen regisztrálsz, a szerencsekereket is megpörgetheted azonnali ajándékokért. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek csepelplaza.hu.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadbudapest.hu.
4: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PGI Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
5: Korrupció ellenes program indul. Megbüntették a cipőárusokat. Újabb solymok kaptak nyomkövetőt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít, létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felsőkor határát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és az egyensúlyok rendszere sérüljön. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Akár több millió forint is lehet a büntetés. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
6: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla.
5: Ma is sok napsütés ígérkezik, csapadéknak nagyon kicsi az esélye. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Hajnalban 14-21, délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, marad a kánikula, akár 36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, egy picit szerelmeskedünk, picit nosztalgiázunk, ilyen VG rézműves kombója, várj meg, itt a 96 Ibiza FM.

96.7 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Jack Harlow már nem tegnap előtt óta van a pályán. 23. november 10-én droppolt egy dallal, ez nagyjából közelíti a 226 milliót, és igen nagy szóló sikereket hozott neki. A hangzás kiváló, jön a Lávinon mi, itt a 96.7 Bass FM-en.

Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagy hátra, kiengedem most mindenki hadlása. Meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartál tudna, hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: menjünk tovább egy kiváló hazai duó nyári slágerével. Több mint egy éve debütált és még mindig a hatodik legnépszerűbb a hazai zenék listáján. Megérkezett egyébként már az utánpótlás is, itt az újabb következő nyári dal. Na de ez még marad a 2025. augusztus 4-i Oh Mama, Dash és Young Fly tollából. Itt a 96.4 Beast FM. Oh Mama,
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. Hírek.
2: Átfogó alkotmányozás indulhat szeptembertől. Betilthatják a cirkuszi fóka műsort. Elstartoltak a nyári Erzsébet táborok. Önök Gál Ildikót hallják. Népszavazással erősítené meg a kormány az új alkotmányt. Erről is beszélt a miniszterelnök a parlament tegnapi rendkívüli ülésén. A kabinet szeptembertől átfogó alkotmányozási folyamatot indít, amelybe a teljes magyar társadalmat bevonná. A kormányfő arról is beszélt, az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Utódjáról az országgyűlés döntene. Betilthatják egyes vadállatok cirkuszi szerepeltetését. Erről kezdődött társadalmi egyeztetés. Az élő környezetért felelős minisztérium tette közzé a kormányrendelet módosítását, amelyet a jövő hétfőig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. A tervezet szerint tilos lesz a porondon szerepeltetni, egyebek mellett zsiráfot, vízilovat, pókát, medvét, kengurut és elefántot. Kivételt képeznek a háziasított tülkös szarvúak, a házi sertés, a kutya, a házi macska, a házi görény, a házi ló és a szamár. Elkezdődött a vakáció, zajlanak az ingyenes nyári Erzsébet táborok. Augusztus 28-áig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Az általános iskolás csoportok mellett beteg és gyógyuló gyerekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táboroznak. A diákok részt vehetnek koncerteken, hagyományőrző, valamint digitális kompetencia és mozgásfejlesztő foglalkozásokon, ügyességi játékokon, továbbá ismeret terjesztő előadásokon. Elindult a katolikus Caritas nyári táboroztatási programja is. A szervezet az ország több pontján több ezer gyereket fogad ingyenesen a vakáció idején. Az ünnepélyes megnyitót Balatonakaliban tartották, tudtuk meg rádiónkban Szabados Edinától, a katolikus Caritas kommunikációs ágazat vezetőjétől.
3: Központjaink, amikből 16 van, összeszednek 45-50 gyermeket, és akkor ők táboroztatják ingyenesen a gyerekeket. Minden héten más egyházmegyéből érkeznek gyerekek. Van még a Caritasnak 22 felzárkózó települése, nekik is jut egy hét, amikor tudnak a Balatonnál fürdeni és kikapcsolódni.
2: Ma is nagyon melegünk lesz, marad a forróság és a nagyon magas UVB sugárzás. Délpesten érkezhet kisebb eső, a légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, akár 36 fokot is mérhetünk. Keleten lesz élénk a szél.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, újra az ifjú hölgy a terítéken és a színpadon, na meg egy jó hangzású dal, Shenzia, Boss Up, na időzítsünk.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek szuper napot és biztonságos vezetés, hogyha haladtok az utakon. Árpi vagyok, érkeztem hozzá a részletekkel. Korlátozásokkal készülnötök Budán, a második kerületben, a Községház utcában, amely közelesik a Hidegkúti úthoz, illetőleg a Dózsa-György úthoz. Erről jó, hogyha tudtok. Érkezik a legendás Burna Boy, aki az egyik legsikeresebb afrikai rapper javanzsált az elmúlt időszakban, és jön tőle a City Boys, itt a 96 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Azt mondtam, hogy a GNX album nagyon nagyot tarolt, és tényleg meghozta az előadók számára az elvárt sikereket. Mondom, melyik listán nyitott első helyen? A UK Hip Hop R&B listán, a US Billboard Hot 100 listán, a US R&B Hip Hop Songs listán, a US Pop Airplay listán, a szintén a US R&B Hip Hop Airplay listán, és a US Rhythmic Airplay listán is. Ez csak a megjelenés, és azért még hosszasan lehetne sorolni a dobogós helyeket, illetőleg még van jó pár első helye, vagyis jön nálunk Kendrick Lamar SZA kombója, és érkezik a Latter. Itt a 96 Beats FM-en.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosz pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Dera Park új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
8: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
9: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
7: Árkád!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beats FM. Hírek.
10: Nem drágult a kötelező felelősségbiztosítás. Speciális kocsi került a mentőkhöz, írtják a szúnyogokat. A mikrofonnál Gál Ildikó. Olcsóbb lett a kötelező felelősségbiztosítás. Az egyik nagy biztosítási portál adatai szerint 23%-kal több szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve, az átlagdíjak 9%-kal 49.000 forintra csökkentek az első fél évben. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a cégnél, január és június között 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170.000 forintot. Emberölés miatt nyomoz a rendőrség Budapesten, a harmadik kerületben. Egy házteraszán találtak rá egy vérző nőre, akit a mentők gyors beavatkozása ellenére sem lehetett megmenteni. Az egyenruhások a helyszínen elfogtak egy 21 éves férfit, őt kórházba vitték. A BRFK vizsgálja a tragédia körülményeit. Tömeges baleseteknél és katasztrófáknál bevethető járművet adott át a Magyar Vöröskereszt a mentőszolgálatnak. A speciális kocsi képes akár nehéz terepviszonyok között is a megfelelő helyre vinni a mentősöket és a szükséges orvosi eszközöket. Az átadáson elhangzott, a két szervezet több mint 100 éve segíti az emberi élet és az egészségvédelem ügyét, emiatt is bíznak az együttműködés kiszélesítésében. Megkezdődött a nyári szünet, ezzel együtt pedig a szabadságok, utazások is. Ilyenkor sokan indulnak hosszabb útra, autóval. Egy kis előrelátással és odafigyeléssel sok kellemetlenség, sőt veszélyes helyzet is megelőzhető, hívta fel a figyelmet rádiónkban Mikesz Csaba, a Magyar Közút műszaki vezérigazgató helyettese.
11: Érdemes odafigyelni, hogy több olyan vezető van az úton, aki nem minden nap vezeti a gépjárművet, tehát egyre több a tétova közlekedő az úton. Ha elindulunk, ne a reggeli csúcsba tegyük, próbáljuk később, vagy sokkal korábbra halasztani az utazást.
10: Folytatódik a szúnyogírtás Baranyában, Békésben, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom, Esztergom és Pest vármegyében is biológiai gyérítést végeznek. Egyelőre nincs invázió, a legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval, esetenként csónakkal megközelítve kezelik, a speciális élő vízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Ma Ma is sok napsütés ígérkezik, csapadéknak nagyon kicsi az esélye. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Hajnalban 14-21, délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, marad a kánikula, akár 36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96-i Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kitűnő keddet és szuper napot minden bészesnek, a mikrofonnál RP. Megyünk tovább egy eredetileg délvidéki magyarral, szerencsére igen jól megtalálta a helyét, mind a zenében, mind pedig a színházi életben, úgyhogy a művészeti vonal nagyon erős lehet a családban, vagy csak nála, ezt nem tudjuk pontosan még. Érkezik az oxigénhiány Bongortól, itt a 96-i Bass FM-en.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper napot minden bassesnek, sziasztok! Megyünk tovább egy megszokott jó trióval, nagyon jól érzik a közös alkotást, nagyon jó köztük a kémia, mind emberileg, mind pedig dal szempontjából. 12 millió fölött jár, a negyedik legnépszerűbb a hazai zenék listájából érkezik Dash, Youngfly, Azaria triója és a Tip Tip, itt a 96 Bass FM-en.

96-i Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Képzeljétek el, hogy a Subbass Monster nem vonult volna vissza, hanem folyamatosan 1998 óta aktív marad, akkor milyen dalok születettek volna. Az biztos, hogy zenélni tud, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az az album, amin a következő dal látott napvilágot több mint 50 ezer példányban kelt el, és elérte a platina minősítést a MAHAZ listáról. Jön a Nincs Nő!

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Bass FM.

hip-hop, R&B, klasszikus után klasszikus, és hol máshol szólhatna ilyen, mint nálunk a Bass FM-en. Érkezik most Jay-Z, Kanye West duója, és a Niggas in Paris, amely nagyon nagyot szólt. Mára köszönöm a figyelmet, a két úriemberrel búcsúzom. Holnap reggel 6 és 10 között várok mindenki töretlen szeretettel. A mikrofonnál Árpit hallottátok. Pacsi puszi, ölés, szeretet az éterbe. Mindenkinek szép napot kívánok. Sziasztok!

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy 2024-es dal, a The Death of Slim Shady Cap the Grace albuma látott napvilágot, már a nagyon népszerű, jön Eminem és pörög tőle a Houdini. Itt a 96.4 BFM-en azonnal mutatom, miről van szó.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Átfogó program lesz a korrupció ellen. Megbüntették a cipőárusokat, solymok kaptak nyomkövetőt. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Elindul a tisztító tűzművelet, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a kormány átfogó korrupció ellenes programot indít, létrehozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, amely a jogellenesen megszerzett közvagyon feltárásán és visszaszerzésén dolgozik majd. Hozzátette, kezdeményezik továbbá Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését, visszaállítják az alkotmánybírák 70 éves felső korhatárát, és ismét maguk az alkotmánybírák választhatják meg a testület elnökét. A kormány emellett 12 évben maximálná az országgyűlési képviselők mandátumát. A Fidesz parlamenti frakció vezetője úgy reagált, nem a demokráciát építi a kormányfő. Gulyás Gergely úgy vélte, nem erre kapott felhatalmazást a kormánypárt. Torockai László, a Mi Hazánk parlamenti frakció vezetője pedig arról beszélt, támogatja a Tisza által kezdeményezett elszámoltatást, de abban nem lesznek partnerek, hogy a fékek és az egyensúlyok rendszere sérüljön. Rossz ötlet volt a Facebook csoportot saját webáruházként üzemeltetni. Lecsapott a NAV azokra a kereskedőkre, akik sportcipőket árultak ezeken a felületeken úgy, hogy nem adtak nyugtát. Akár több millió forint is lehet a büntetés. Volt olyan értékesítő, aki a termékek beszerzési forrását sem tudta igazolni, ez az adóügyi szankción túl további, az áruk eredetére, minőségére vonatkozó aggályokat is felvet. 17 újabb kerecsen sólyom küld jeleket. Ennyi madár kapott műholdas nyomkövetőt egy nemzetközi program keretében itthon. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület közlése szerint az eszközök értékes információkat szolgáltatnak az egyedek mozgásáról, területhasználatukról és túlélésükről. Ma ünnepeljük Szent Iván éjszakáját. Az év legrövidebb éjjeléhez számos hiedelem és szokás kötődik. A legismertebb a tűzugrás, ami a fiatal párok számára volt fontos, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Átugorták a fiatal párok, hogy megmutassák a szerelmüket. A nagylány hogy ugorja a tüzet? Óvatosan, mert ha nagyon, akkor az anyós jelölt furcsa véleménnyel van róla.
2: Ma is sok napsütés ígérkezik, csapadéknak nagyon kicsi az esélye. A légmozgás többnyire gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 33 fok körül alakul. Holnap folytatódik a kánikula, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor hozhat némi frissülést. Hajnalban 14-21, délután 30-35 fok várható. Csütörtökön száraz, derűs időre van kilátás, marad a kánikula, akár 36 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 Bills FM, Rap Hip-Hop R&B. Biztos, hogy megvan még nektek a Diaz Menta projekt. Annyira parkolópályán voltak az utóbbi években, hogy én most meglepődtem, hogy ismét visszatértek, és kijöttek egy dallal, amihez Tenerifei klip is forgott. Itt a Bills

0: 96.1 Bass FM, Rap-Hip-Hop, R&B, erre a dalra mindig úgy tekintettem, mint hogyha a kettő különálló sztori lenne. Drake lenyomja az első felét, aztán jön egy beatváltás, és Future konkrétan átveszi a műszakot. Life is good a bass-en.
1: Working on a weekend like usual, way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned.

Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.1 Bész FM, Rappi Peppa R&B, érkezik az a Valmar és Tomi sztori, amitől 3 percig mindenki spanyolnak hiszi magát. A beat nem saját ötlet, hanem egy megvásárolt Drake alap, és így lett belőle a Valencia.

96.1 Bass FM, Refi Peppe R&B, a kedvenc kollapként emlegetik Manuel és Tiden idolát a rajongók, és ki tudja, hogy lesz-e még új a megromlott viszony miatt. Itt a Bass-en szól a találó.

0: 96.4 Bass FM, Repipen PRMB a következő óra hangadója a Dása Winnie Pooh-val.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.4 Bills FM, Rappi Pepper MBB, érkezik Gangsta Zoli, és egy apróság, ez a dal annyira tele van western utalásokkal, hogy konkrétan több cowboy szerepel benne, mint egy átlag történelemkönyvben. Szóval fogadjátok sok szeretettel a vagy nyugati gyors talpalót, csak itt a tanár káromkodik, és valószínű ki is rúgnák az első órán. A jó, a rossz és a kártel a Bills.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat, és nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Piti bandita, mint a whisky csempész. Krúg, sose tudod, hogy ki van vele. Az a Tesla, mint a kö.

járok bennetek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani héz. Biztos finomabb az ottani héz.

96.1 BSFM, Refi Pepe R&B, a nyári buliknak hódolva vannak azok az egy ómámás és a több ómámás esték. Töntsétek el, Dessel és Young Fly-al itt a BSFM.

tudod, mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Travis Scott úgy vitte első helyre a 4x4-t, hogy közben a fél internet azon vitatkozott, hogy sláger-e egyáltalán. És a legszebb rész? Az, hogy debütált a Billboard élén, aztán egy hét múlva akkorát esett a listán, hogy majdnem szabad esésnek minősítették. Olyan ez, mint amikor valaki VIP-ben kezdi az estét, aztán hajnali 3-kor papucsban keresi a haverjait a parkolóban. Ettől még brutál nagyot ment Travis Scott és a 4x4 a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop-R&B, Pogány indulózunk, aki szerintem még bőven 20 alatt volt, amikor már a fesztiválok konkrét headlinerként kezelték, miközben legtöbben ennyi idősen szerintem azt sem tudtuk, hogy melyik az e-mail címünk, vagy hogy mivel regisztráltunk Instára. A gyönyör meg egy külön poén, hogy a címe alapján valami romantikus, cukormázas sztorira számítanánk, aztán a Pogány úgy érkezik, mint egy érzelmi kamion műszaki vizsga nélkül, itt a Bass-en.

0: bezárt a kapu.
1: 96.4 Vészetben, Rappi Peptárem B, a legjobb hangulatot tartjuk a következő óra legelejére is veletek együtt, és Vézsével itt lesz a Várj meg.
2: Állj meg, ne siess kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzónapunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
5: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Lé-

96.1 Bass FM, Refivel Perenpip. Érkezik a BSV zenekar, akik valamit nagyon megtaláltak, ami közös érzelmi hullámhoz Nagy Bogival, mert hogy rengeteg daluk van, ami a szerelemről, leginkább a csalódásról és a szakításokról szólnak. Itt egy újabb darab ebből a Bass-en, Always Be Mine.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a baszava, kupebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

96.4 Bass FM, Refipep R&B. Ennek a dalnak az egyik legnagyobb flexe nem is a szövegben van. A szám eredetileg még 2023-ban szivárgott, Szentrászi szóló verziójaként. Aztán Lil Baby meghallotta és upgrade-elték együtt, így lett a band

0: Yeah. Woo! Yeah. Ennyi.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, csatlakozatok hozzánk a Viberünkön. Egy üzi erejéig 0620-96-499-99. Én Faragó Janka vagyok, és remélem, hogy online is jöttök velünk minél többen. www.bassfm.hu.

0: 96.4 BSFM, Repivel PRMB, Faragó Janka vagyok, és csupa nagyon komoly zenét tartogatok az utolsó 60 percünkre ma együtt. Itt lesz például Judo a Sötéttel.
1: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy...
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosz pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Dera Park új food truckja. Ha kedd, akkor gyrosz pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
4: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, itt van a BSV és a Biolex dala, amit már rég játszunk itt a Bass-en, szóval csodálkoznék, hogyha bárkinek is lennének még érzelmei, hiszen ráködjük a

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B, Travis Scott és Drake közöse annyira káoszos, hogy három külön beatváltás van benne, és az első alkalommal rengetegen azt hitték, hogy véletlenül kapcsolt át a DJ egy másik számra. Aztán kiderült, hogy nem hiba, hanem Travis Scott megint olyan dalt csinált, amihez konkrét használati útmutató kellene. És a legdurvább, Drake majdnem egy vendégszereplőként indult benne, aztán a félvilág az ő She's in the Love It, Who I Am sorával üvöltötte végig 2018-at.

96.4 Bass FM, Repipap R&B, itt az a szám, ahol Kendrick már annyira nem akar mindenkinek megfelelni, hogy gyakorlatilag sportot űz belőle. A dal a címe alapján egy gyerekjátékra utal, közben meg a fél repipar azon agyal, hogy éppen kinek szól be. Chick pedig úgy került a trackre, hogy alig van benne pár sorra. Ez a Bass-en a Peek-a-Boo.

0: Anton vagy.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
2: Faragó Janka vagyok, és köszi szépen, hogy együtt rádióztunk itt a Biz FM-en. A folytatás most Frida B.I.-é, úgyhogy vele élvezhetitek például Dash Young Fly és az idalát. Én pedig holnap jövök reggel 10-kor. Legyetek jók, sziasztok! Ez lesz a Pak-Pak.
3: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadget, tehát egy igazi angyalkahez.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb zenéket pörgetem. Most például egy Grammy díjas trackkel megyünk tovább, ez az All My Life, Lil Durk-től és J. Cole-tól, itt a 96.4-en.
1: Dougie, you told me he been on some positive shit, yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudták? Hogy?

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ékönnel megyünk tovább, aki jelenleg turnézik, méghozzá Néóval. Eszméletlen videók vannak fenn a neten, ha gondolat keres rá, nem fogsz bennük csalódni. Érkezik most Ékön és Eminem, ez a Smack That, itt a Bass-en.

98.4 Biz FM, Red Hip Hop, R&B, virális Wiz Khalifa, ugyanis éppen streamelt, amikor odament hozzá a kisfia, és azt mondta neki, hogy az egyik fiú az udvaron szeretett volna verekedni vele.

a fiát, és azt mondta neki, hogy néha felidegesít minket a másik, de mindent meg kell tennünk azért, hogy ne erőszakkal oldjuk meg a dolgokat. Érkezik most Wiz Khalifa, ez a Black and Yellow, itt a 96.4-en.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, DMX-el is a Wack the Hood-ettel megyünk tovább. Sokan úgy gondolták, hogy az agresszív alapbítje miatt nem fog felkerülni a top listákra, viszont a Billboard Hot 100-on a 68. helyen végzett, az R&B hip-hop listákon pedig egészen a 13. helyig jutott. Pörgetem a dalt, itt a 96.4-en.

0: életben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Betonhofival és a Dohányboltal megyünk tovább, itt a Bészen.
1: Dohánybolt, de 10 000, nem iszom, csak 10 000.

0: éjjel felejtel.
1: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Még 2002-ben droppolta Eminem a Without Me című zenéjét, de a mai napig masszív számokat hoz neki. A YouTube-on átlépte a 3 milliárdos streamelést. Pörög is a dal, itt a Biz-en.

96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip hop.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Lil Wayne tavaly nyáron droppolta az utóbbi albumát, most pedig a social médiában bejelentette, hogy nem sokára érkezik a következő. Izgatottan várjuk, ez tőle a hip-hop a 96.4-en.

0: 96.4 FM, rap, hip-hop, R&B. Érkezik hozzánk Tupac és az a zenéje, ami idén töltötte a 30. születésnapját. Ez az All Eyes on Me. Hangot fel, itt a Bissen.
1: Big side, new, hang.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
2: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: 98.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az Etherben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Most például jön Kendrick Lamar, ez tőle a Not Like Us, a 96.4-em.
1: I see dead people.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B, 50 Cent beveszi Ibizát. Pár nap múlva fel fog lépni az egyik klubban, ahol egy hip-hop, reggaeton, dembó este lesz. Azt mondta, hogy egy picit másra kell majd számítani a turnéjához képest, hiszen ez egy kisebb klub, nem egy aréna, de emiatt sokkal személyesebb lesz az egész show-ja. Ez tőle a Candy Shop, a 96.4-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Erős a forgalom az első kerületben a Sztéló Gábor rakparton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Csudlótól pörög a sötét, itt a Biz-en.
0: Dugó, baleset,

0: 0620 964 99 99.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul

96.4 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Miley Cyrus egy interjúban arról kérdezték, hogy hogyan képzeli el a jövőjét, szeretne saját családot alapítani. Az énekesnőnek pedig az volt erre a válasza, hogy ő nagy családban sok testvérrel nőtt fel, amit nagyon szeretett, viszont nem tudja magát elképzelni anyaként. Érkezik a 23 tőle, Michael Madeittől, Juicy J-től és Wiz Khalifától. Itt a 96.4.

0: ez a mi jövünk.
1: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop.
2: Már is folytatjuk. A következő órában elénekli nekünk a Lidokaint a BSV és Bajalex. Itt a 96.4-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az új Buda Centerben rólad szól a nyár.

0: regisztrálj online, és részt veszel a sorsoláson. Te vagy a nyár, és mi vagyunk a nyeremény. Részletek újbudacenter.hu.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyroszpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyroszpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: Kitalálod, mi vár ránk az Árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban! Részletek arkadbudapest.hu.
4: Árkád! Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
8: Szívesen dolgoznál gépbeállítóként vagy technikusként automatizált gépsorokon? Érdekel a PG Csömöri gyárának működése? Gyere el toborzó napunkra! Minden szerdán 8.30-tól várunk Csömörön. Vegyél részt a kiválasztási folyamatban és távozz állásajánlattal. Jelentkezésedet küld a jelentkezz.im@pg.com címre.
9: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Ladies and gentlemen,

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 94.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy afrobeat trackkel megyünk tovább, ez a City Boys Burna Boy-tól. Itt a 96.4-en.
3: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Lassú haladás a 9. kerületben a Soroksári úton, a Haller utca közelében, úgyhogy ha teltitek, választhatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban ültök, sok-sok kitartást kívánok. Érkezik hozzánk Pogány induló, VZ-vel, Kretzel és Jonathan Memphis-szel. Ez az Ez jön, itt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 FM, rap, hip-hop, R&B. KSI-jal megyünk tovább, akinek innen is szeretnék boldog születésnapot kívánni. Pár napja töltötte be a 33. életévét. Ez a Tikovit Tripi Reddel, itt a 96.4-en.

96.4 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, ami azt jelenti, hogy pár perc múlva el kell, hogy köszönjek tőletek, mert Revolution átveszi a stúdiót. De 2 zene még belefér, nem sokára hozom Snoop Dogg-tól a Who Am I-t, most

0: fogva.
1: 96.4 Bass FM, Rappi Papa, R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es számon. Indulunk még hozzá Doja Cattel, tőle is az Agora Hills-el.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Lendvai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Pifuval és Marics Petivel, és közös dalukkal, a Schwindlerrel. Na nézzük is, milyenek a Schwindlerek itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Cardi B Enough című dala után gurulunk is tovább magyar vizeken, egy nagyon szuper magyar kollabbal érkezik Jude Law és Dash, ez pedig Diva című daluk, itt a kedvenc rádiótokban. Melóva, melóva.

0: hagyja, leszakadt a pajta. Nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rá.
1: Kattonj rá! Kattonj rá! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is.

96.4 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Manuel doktorért kiállt, hogy pontosan miért, no, az a következő dalából ki fog jönni. Jön Doktor című dala itt a kedvenc rádiótokban.

96. BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig, továbbra is tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Jude Law Sötét című dala után pedig a kanadai származású The Weeknd-del, illetve Playboi Cartival megyünk tovább, és közös kollabjukkal, a Timeless című dallal, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96. BSFM-en, ezzel megyünk tovább.

0: Money on my mind, we gonna run it up.
1: Pénzközlekedés.
2: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá a Dévai utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Valmárékkal. Tőlük is pörögjön Playboy című daluk, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Úgy rám, ha bántani foglak, de szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. Te tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B Revolution vagyok, hogy mi is a hasonlóság Eminemben és Harry Houdiniben, a híres bűvészben, nos már mondom is nektek, egy város, Detroit. Eminem ott született, Harry Houdini pedig ott halt meg. Most Eminemmel megyünk tovább, és Houdini című dalával.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. House of Pain klasszikusa után a Jump Around után gurulunk is tovább Dash-sel, Azariával és Young Fly-jal, és közös dalukkal a Walk in a Street-tel itt a kedvenc rádiótokban. West to the east side.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

94 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Lizi kérésére Manuellel megyünk tovább. Tőle is pörögjön Need You című dala itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en.

0: Get the fuck up! Worldwide! Get the fuck up!
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.

96 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ne felejtjétek, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Boss Bandló és French Montana Mo Chicken című dala után gurulunk is tovább magyar vizeken, pláne azért is, hiszen Zoli kedvenc számát pörgetem nektek. Érkezik Curtis Toppon vagyok című slágere itt a kedvenc rádiótokban, a 96 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne feledjétek el, továbbra is tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Hogy milyen is egy szuperhős? Nos, ennek a kérdésnek a kibontásában segít nekünk Metro Boomin, Future és Chris Brown, hiszen itt van Super Hero című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en. Yeah, yeah. Metro.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Polo G Rapstar című dala után gurulunk is tovább. Ha még nem hallottátok, szállítom nektek frissen, ropogósan BSV-ék és Nagy Bogi közös dalát, aminek a címe Always Be Mine. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en. Nagy erőnk!

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

0: Money on my mind, we gon' run it all.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Bass FM.
1: Rap, hip-hop, R&B.

It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Ruka.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: hagyja, leszakadt a pajta. Nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Oh, yeah! 96.4 Beast FM.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

96.4 Base FM. Rap, Hip-Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.